0: Rádió Mora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt Vielfalt. Rádió.

Schönen guten Morgen, dobro jutro, szép jó reggelt kívánok ismételten. Ich bin László Kessé, und was Sie jetzt hören, ist die Sendung Memo hier in Ihrem freien Radio Mora. Heute ist der 5. Oktober und damit auch der Welttag der Lehrerin und des Lehrers. Der Tag wird im Gedanken an die Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer, die 1964 von der UNESCO und der Internationalen Arbeitsorganisation angenommen wurde. Bereits seit 1994 findet er jährlich statt. Október 5-e a Pedagógusok Világnapja. Ezen a napon világszerte a tanárokra, pedagógusokra és mindazokra figyelünk, akik tudásukkal, munkájukkal és odafigyelésükkel segítik a következő generációkat. A világnapot 1994 óta tartják, az UNESCO kezdeményezésére, annak emlékére, hogy 1964-ben ezen a napon fogadták el a pedagógusok jogairól és felelősségéről szóló ajánlást.

0: In unserem heutigen Thema des Tages blicken wir nach Oberpullendorf. Am 4. Oktober fand der Franziskuskirchtag in der Innenstadt statt. Veranstalter war auch diesmal der Mittelburgerländisch-Ungarische Kulturverein. Ein besonderer Bestandteil des Festes ist der sogenannte Dreitanz. Dabei treffen die Traditionen der verschiedenen Volksgruppen Oberpullendorfs in Tanz aufeinander. Czardas, Polka und Walzer.
1: Jahr für Jahr unterstützt die Stadtkapelle Oberpullendorf den Mittelburgenländisch-Ungarischen Kulturverein. Es wird am Platz vor der Franziskuskirche gespielt. Ja, und dann geleiten sie die ungarischen Mitglieder und die Tanzgruppe des Vereins hierher ins Vereinshaus. Warum eigentlich und warum ist diese Synergie und diese Unterstützung für die Stadtkapelle Oberpullendorf so wichtig?
2: Ja, es ist durchaus auch für die Stadtkapelle wichtig, in Oberpullendorf präsent zu sein. Wir spielen Polka und Walzer beim Harumtanz. Den Czardas überlassen wir den ungarischen Kollegen. Und es ist schön, dass wir das jetzt schon einige Jahre gemeinsam mit dem Mittelburgischen Ungarischen Kulturverein gemeinsam machen können.
1: Ich glaube, ja, die Stadtkapelle bereitet sich ja auch extra vor. Ja, ich habe heute einen ungarischen Marsch gehört zum Beispiel. Wie passiert das? Wie wird das entschieden?
2: Ja, wir haben heute den ungarischen Marsch Ungarland von Anton Hofmann gespielt. War für uns nicht ganz einfach, den einzulernen, weil er beginnt schnell, hat dann etwas langsamere Stücke dabei und dann wieder schnell. Ist aber durchaus interessant, wenn wir selber quasi diese ungarischen Melodien auch spielen können.
0: Richard Wolframot, a Stadtkapelle Oberpullendorf vezetőjét hallották. A három táncon kívül a Ferencnapi búcsúhoz hozzatartozik a néptánc egyébként is. A Kultúraegyesület néptánc csoportja a Csalafinta idén is bemutatta tehetségét a székház előtti téren. Szabó Voltert hallják.
3: Szabó Walter vagyok. Hát most én tanítom a Csalafinta táncegyüttest, egyébként Sopronból származok, meg a Nemesbondában brácsás vagyok. Van egy egyesületünk is, ott annak az elnöke vagyok, igazából ennyit tudok röviden magamról mondani.
1: Miért is volt fontos számotokra, hogy kísérjétek a Csalafintát először, másodszor meg, hogy most elvállaltad azt a szerepet, hogy tánclépéseket is tanítasz a csapatnak?
3: Az, hogy miért fontos, arra mindjárt kitérek, az, hogy hogy jött, az igazából kapcsolat miatt jött főleg. Tehát a zene az ugye azért, mert én tanítom a csapatot értelemszerűen, meg van amúgy is ismerettség. Az, hogy miért fontos, az pedig azért nagyon fontos, mert ugye tudomásom szerint ez az egyetlen magyar néptánc együttes itt a, hát végülis az osztrák régióban, vagy hát ami a régi Magyarországhoz tartozott. És ilyen, mivel én Sopronban növekedtem, ezért ez ilyen szívügy abszolút. Úgyhogy leginkább egyébként ez az, ami nagyon fontos.
1: Most itt ez a három tánc és Szent Ferenc búcsú egy tradicionális rendezvény, és a felsőpujaiaknak és a környékbelieknek, meg alsópujaiaknak is, vagyis hát a középpujaiaknak. Ja, nagyon fontos. Egy picikét bele tudtatok érezni? Itt voltatok már tavaly, akkor most?
3: Igen, abszolút, sőt, pont ezen gondolkoztunk, hogy az itteni, akár így a helyi, meg itt a környékbeli szokások egyébként elkezdtek izgatni minket, majd olyan szempontból, hogy foglalkozni ezen térségnek így a szokásaival, mert ez is nagyon szép dolog, hogy így megtartani, ugye ez ilyen tradicionális, mint ahogy mondtad, hogy ezt így megtartani, és ezeket jó lenne egyébként akár még nagyobbra csinálni, úgymond most ezt így idézőjelesen megfigyelni ezekre a hagyományokra, mert ez nagyon szívügy.
4: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

haben seine Sendung bei Radio Mora verpasst? Keine Sorge, viele unserer Sendereien können Sie auf unserer Webseite radio-mora.at wieder anhören bzw. nachhören. Und wir sind auch auf CBA, auf dem Culture Broadcasting Archive drauf. Suchen Sie einfach nach Radio Mora und hier finden Sie viele unserer Sendungen wie der Buchtipp der Woche, Tambu Radio, Psychologie hinter dem Mikro, Philips musikalisches Kalendarbad, Romani Ora und noch viel mehr. Hogyha lemaradtak egy műsorról, akkor sok műsorunkat vissza tudják hallgatni honlapunkon, aminek címe radio-mora.at, de fel vagyunk a CBA-n, a Cultural Broadcasting Archive-on is, ahol szintén számos műsorunkat visszahallgathatják, és van néhány olyan tartalom is, ami kifejezetten exkluzív, hogy meghallgathatják itt a naptémáit a Mémóból, megtaláljuk a Speciality-t, a Romani órát, vagy például a hét könyvét is. Látogassák meg a cba.media oldalt, és keressék meg a Rádió Morát.

Als lokales freies Radio möchten wir dazu beitragen, dass Bands und Musiker aus der Region gehört werden und zu Wort kommen. Deshalb gibt es bei uns von Montag bis Freitag die Sendung Local Heroes, eine Stunde lang täglich von 12 bis 13 Uhr, mit Musik ausschließlich von regionalen Künstlern. Und wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, gibt es außerdem jeden Mittwoch Local Heroes Plus am Abend. Demos nehmen wir gerne unter office@radio-mora.at entgegen oder direkt über unsere Homepage. Und heute kommt unser Musiktipp aus der Gegend rund um Sopron-Ödenburg. Hanna Rózsa Schmidt, valahol itt. Mi helyi szabad közösségi rádióként szeretnék azért is tenni, hogy a térségbeli zenekarok és előadók is szóhoz jussanak. Ezért hallhatják nálunk hétfőtől péntekig a Local Heroes című műsor déltől egy órán keresztül csak helyi előadókkal, valamint szerdánként a Local Heroes Plus-t is, ha kell még egy kis plusz. Demókat szívesen fogadunk az office@radio.at e-mail címre, vagy homepage-ünkre is. Most egy Sopron környéki előadó jön mai zenei ajánlatunkban, Rózsás Hanna és a Valahol itt.

Das, was wir heute mit Memo danke, dass Sie dabei waren. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora aus unserem Studio im Haus der Volksgruppen in Oberwart. Danach kommt der musikalische Mittagstisch in der ersten Stunde mit Local Heroes. Ab 14 Uhr wieder Talking Heads aus dem BRG Oberpullendorf. Ab 16 Uhr Radio Spoton und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt. Sie haben Laszlo Kessé gehört. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Es wurde Memo Mostjön a Romani Óra felsőri stúdiónkból, a Népcsoportok házából élőben. 12 órától jön délidei zenés blokkunk, az első órában a helyi hősökkel. 14 órától ismét jelentkezik a Talking Heads diákműsor a Felsőpújai gimnáziumból, 16 órakor jön a Radio Spoton, 18 órakor pedig a Rádió Mora sokszínűségét hallhatják. Az elmúlt 3 órában Keszély László állt a mikrofon mögött, további kellemes rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra!

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Figyelj rám, kézjelre indulsz.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Ministarsky és a Jazz Club. A műsor 1998. október 28-án indult, és ennek apropójából történik, hogy én 98-as...
2: Mondj valamit, mert belőlem a jelet.
1: ...keresgélek. Miles Davis Pantalassa. A Music of Miles Davis 1969-1974 intervallumnak a, hát ez egy, a zené lesznek hallhatók. Ez egy egyórás lemez, négy trekkel, de ez ilyen ambient, és ez ilyen, hú, félek, hogy elalszanak majd a sofőrök. Na, a lényeg az, hogy ambient és ilyen grúvos. A dolog az, hogy Miles Davis zenéhez hozzányúlt valaki. Ő egy basszusgitáros, és ez egy remix album tulajdonképpen, komputer, meló, tehát, és Bill Wasswellnek hívják azt a basszusgitárost, aki neki ment a Davis zenének, a Sony Recordsnál jelent.
2: Jó, Péter, kezdheted, indek.
1: 98-ban ez a lemez. Erről se tudtunk akkor, sok másról sem, a világról se tudtuk gyakorlatilag, amikor elkezdtünk rádiózni, de ez egy ilyen effektíve, ugye most mondhatnám azt, hogy szentségtörés. Na most ez nem így van. Davis is úgy kezelte a zenét, hogy az hozzá lehet nyúlni. Tehát ez nem azon, hogy le van záró és vége, hanem ez egy alapanyag máshol. És a loopokban is nagyon hit, ezekben a hurkokban, amelyekkel nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. És akkor ez a négy felvétel, ami majd jönni fog. Igen, most hát ugye itt most nem megyek bele többbe, az a lényeg, hogy remix album. De hát ez azért, legyünk őszinték, azért eltelt néhány év, tehát a komputertechnika és a hangzásvilág nyilván már azért már a csillagos kozmikus térben van való ehhez képest, ezzel együtt ez egy teljesen ebben lévő dolog. In a Silent Way és Peaceful, It's About the Time, ugye ez a Bill Wasswell mix változatban az egyes felvétel, hosszú intrója van, és így úszik, badarszik.
2: Jó lenne, a vendég is figyelne.
1: Csak a sofőröknek kérem. A Black Satin, What If, és a Akharta Prelude Dub lesz a kettes felvétel. Ezután visszajövök, és még két felvétellel megyünk tovább. Induljon akkor most ez a két felvétel a Starsky és Hutch Jazz Club akkori indulásának évéből. Akkor ugye a három fő stáb működtette ezt a műsort, hogy én most már csak egyedül vagyok, ettől még az esemény mindenképpen számunkra fontos. Tehát három ember azért ezt az időpontot még nyilván tartja. Induljanak a felvételek.
3: Te, Peti? Biztos te jössz most a műsorba? Te vagy beírva?

20. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él, de mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutat.

0: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Miles Davis Pantalassa című lemezet hallgatjuk, The Music of Miles Davis 1969-1974. Ennek az öt évnek a zenei merítését tekintette alapanyagul a basszusgitáros Bill Vaswell, aki komputertechnikát sem nélkülözve, loopokkal, stb. Megkapta ugye a mastereket, és ezekből épített egy vadonatúj zenét. Abszolút ambient és abszolút lazulás és abszolút csönd és békés nyugalom, hangulat, feeling van hozzá fűszerezve, úgyhogy remélem, senki nem alszik el. A Related X Bill Preston lesz a felvétel, ami elindul most, aztán belekezdünk a He Loved Him medley, négyes felvételben, a lemez négy felvételből áll, de ezt le kell kevernem, és újra fogom indítani, hogy a hátralévő részt nyisszantom meg, és azzal fogom folytatni, ezt még nem döntöttem el. Mindez annak apropóján, hogy 1998. október 28-án háromfős stábjával a Starsky és Hard Jazz Club belehasított az éjszakába, és azóta is helyel közel itt vagy ott, illetve hát azért mondjuk ki, egy rakat frekvencián azért, de most is még szól. Na, hát valamit csináltunk, leginkább megtűrnek minket? Kérdőjel.
2: Peti. Sugárzás technikailag már ki tudjuk tenni a digitális kérdőjelet egy mondat végére. De te is tudod, ez nem minden vevőkészüléken működik. Kérlek, igyekezz helyes szórendű, tallam ívében is kérdőmondatokat feltenni.
1: Igen, digitális kérdőjel nem minden vevőkészüléken, és akinek nincsen készüléke, annak pedig most elkezd sisteregni majd a 6-7 másodperc, annyi nincsen, 3 másodperc sistergést csináltam ezzel a digitális kérdőjellel, mert hogyha valakinek fejletlen készüléke van, mert nem költött pénzt rádióra, akkor persze, hogy besistereg neki. Hú... Ja, mert erre kiosztják majd a bírságot. Azt tutira mondom nektek. Különböző a digitális kérdőjelre, meg egyáltalán kell egy írásos beadvány, ezt be kell adni 2 héttel korábban. És meg kell adni, mikor fog menni. Mondjam meg előre, mi? Hagyj rém.

0: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Itt kezdődsz rádió műsorotok a Minisztászki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és amit hallgatunk, az Miles Davis Panthalassa című lemeze. A Panthalassa egyébként az a ős óceán, ami a, mit tudom én, Pangea nevű ős kontinens körül ugye hullámzott. És ez a Music of Miles Davis 1969-74 intervallumnak a ugye remix változatai, egy-egyben Bill Wasswell mixét halljuk, és Miles Davis zenéhez úgy volt hozzá, hogy közben rendkívül nagy tisztelettel volt a mester irányába. Rendkívül sok kritika jelent meg erről annak idején, és alapvetően azért helyek közel, bár még a támadó kritikák is elismerték, hogy Bill Wasswell zenészként, és hát mondom, tiszteletben tartva a zenének a eredeti üzenetét, vagy annak valami hasonló hangulatát oldotta meg ezt a dolgot. De most én ezt a kínosan butuska fecsegést egy olyan lemezről, amit nem adtam le 30 éven keresztül, majdnem 30 éven át, talán most ki kell innen szabadulni. És ennek a módja már csak az lehet, hogyha azt mondom, hogy itt a műsor vége, ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegenyelő hallgatóink kedvéért, így is elmondok www.zsuffajazz.hu, és még mindig van levegőm. Találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a hallgatókat, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és hát miközben töltöm le a The Ultimate Guide to Scottish Folk Alt-Rex zippet, mert aki korábban nekem az én életemben volt, és fontos szereplő volt, úgy hívták, hogy Ann Pernin, és a French Music-tól kaptam tőle az anyagokat. Nos, az ő szerepét vett, tehát az életemben Annie Lennox, aki az Egyesült Királyság zenei képviselője lett ebben a műsorban, többek között egyébként, és amit most hallgatunk, az a Scottish, az a skót gyökereken nyugvó világzenei, jazz világzenei valami. Én még én sem tudom, hogy mi az, mert csak most töltöm. De amíg eljutunk oda, a közben egy szerencsés beletalálás történt, mert hogy a Chano Dominguez és Gerardo Nunez közös nevezenek a Jazz Pannya 2-nek a 6-os felvétele szól mögöttünk. A Latido Loco, ez az Act Music Campanile-nál jelent meg 2000. szeptember 1-én, és amit választottam ez a lemezről, az a néhány felvétel a következő. A Latido Loco, ez a 6-os felvétel, ezzel kezdünk. Utána a Jerez, a Chicago című felvétellel fog jönni. Ez a 7-es felvétel, ez követő 9-es felvétel, a Mr. Senior, a meglehetősen egyszerű című felvétel, tenor szakszofonosa, a néhai Michael Brecker, és a Parachik lesz, aminek a csíkja a csíkkorára emlékeztet, amit meghallgatunk. Ez azért érdekes, mert ugye semmi köze csíkkorának ehhez, tehát ő nincs itt, őt indokolatlan lenne, de mégis úgy van írva, szóval a Parachik fog jönni, viszont a fuvolán Jorge Prado-t hallhatjuk, aki egy elképesztő figura, és talán még a további ívet is majd megadhatja, hiszen van tőle egy elképesztő Donna Link, amit szívesen osztanék meg veletek. Induljon ez a 4 felvétel, miközben csordogál le a kortárs, vagy nem is tudom milyen, de valamilyen mindenképpen érdekes aspektusból megközelítendő skót zene, amit ugye Annie Lennox-tól kaptunk az Egyesült Királyságból. Nézzük, haladjunk addig ezzel, aztán persze megnézzük, mi ez a skót vonal.
1: Zsuffa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

0: Na, nem akartam már megszólalni egy menet közben, de muszáj, mert akarok szólni, hogy most jön az egyszerű című felvétel, a 9-es, a Mr. Senior. És itt lesz Michael Brecker, akit hallhatunk, mert sok éve nem él sajnos, őt elvesztettük, és ez egy nagyon dögös felvétel lesz, úgyhogy a izzadt férfiak bejátszás mindenképpen indokoltnak tartom. Következik az izzadt férfiak bejátszás, majd pedig Mr. Senior Michael Brecker szaxofon, tenor szaxofon játékával.
1: Figyelem, orvosi rádió figyelmeztetés következik. Most izzadt férfiak lesznek hallhatók, hangszerrel a kezükben, ami ifjúságvédelmi szempontból aggályos.

0: A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.
2: Itt a Zsuffa Péter, Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Hát, hogy nem. És The Ultimate Guide to Scottish Folk All Tracks, azaz az összes track itt van, időközben lecsorgott, és hát akkor én próbálom olvasni, választottam volna 2-4-6 felvételt, van ez fél óra egyébként, úgyhogy majd 50-ig el fog menni ez két blokkban is, de nézzük az első, most mindet elmondom, aztán még egyszer konferálok majd. Az Intuitu Hinba az első felvétel. Közben nézem az adatbázist oldalt, a másik oldalon. Lau az előadója. Tehát ez most ugye, most hagynám, hogy magyarázzam, a Jazz Spanya is egy világzene volt, meg ugye spanyol ajkú jazz, vagy spanyol gyökerű jazz. Hát most akkor nézzük a skót gyökerű zenét. Jazznek már nem igazán mondanám, világzenénél vagyunk, de hát bőven ez a feladat ennek a műsornak, hogy ezt leadjam. És szeretném kérni az összesen hallgató haigáljon meg akármivel, aki az előbb vette ki ezt a CD-t a lejátszóból, jó? Tehát akinek elege van ebből a dalból, ezekből a dalokból, amiket most játszom, vagy most fog játszani, mert már szénné hallgatta őket, jó? Na, nézzük, tehát a Hinba, az első felvétel, Lau az előadó, többet nem tudok tudni, ezeket most itt blattolom le. A Kansas City Hornpipe a hármas felvétel, itt most a másodikként hallgatjuk meg, az előadó a Fred Morrison. Ez követi a hatos felvétel a lemezről, a Zito the Bubbleman, ez a hatos, mint mondtam, és Zellbeg az előadó. A hetes jön ezután, a Cha Dfuar, aha, Dfuar Minkadal, előadó pedig Miskat MacPherson. A Sleepy Maggie a 9-es felvétel jön ezután, ez lesz az 5. felvételünk. Esli Marsak az előadó, és a 12-es felvétel az 1-es CD-ről, ami jönnünk fog zárásként ebben a blogban, ez a Figyele Fer úr, ki nem mondom nektek, megkezdi az előadó. Skót zenei csapáson folytatjuk, én nagyon rég játszottam skót zenét, ha valaha is volt ilyen ebben a műsorban, szerintem soha nem volt még. Most lecsapunk erre az Annie Lennox zítszerre. Mindez persze egyébként dicsérete legyen, és az Arc Musicnak, mely minden jel szerint komolyan veszi, hogy rádiós producerekhez, rádiós műsorvezetőkhöz és zenei szerkesztőkhöz zenéket jutott el. Íme, ugye? Most jön akkor az első három felvétel, nem mondom el őket újra, viszont amikor a feléhez érünk a harmadik után, hogy újra fog konferálni, hiszen egyszer a hatot azért nem illik fölolvasni, aztán játszani, hiszen nem tudják, miről van szó, az időközben érkezett hallgatók, rájuk is gondolnom kell. Rövidesen jövök vissza, induljanak a felvételek.

Zsuffa Péter, Jazz Club. Ígértem nektek, kedves hallgatók, hogy háromnál többet nem játszom most így konferálás nélkül, úgyhogy meg is szakítjuk a zenei folyamot, és ugye az egyes CD 7-es felvétele fog érkezni pillanatokon belül. Ez pedig a Misha McPherson-tól a hát és próbálom mondani, hogy hát ez hihetetlen nehéz lesz. A Chad Fuar Min Kadal. Valami ilyesmi. Ez a 7-es felvétel a lemezről, ez fog jönni pillanatokon belül. A Sleepy Magic jön ezután a 9-es felvétel. Eshi McKissack az előadó, és a 12-es felvétellel futunk ki, ez pedig a McKenzie-től a Fikhele Feur. Hát most ezt meg sem próbálom kiejteni. Ez a három felvétel jön most.

0: Zsófia, Zsuffa Péter, Jazz Club, Charlie Parker szerzeményét hallhattátok sajátos olvasatban Jorge Pradótól, a nagyszerű szaxofonostól. Egyébként ez a lemez 91-ben jelent meg, a kiadója a Nuevos Medios volt a kiadó, tehát most a 20-valányi verzenét hallottunk, és a kivezetés pedig erről a lemezről fog jönni, már ki is választottam, hogy volt az. Ja, 8-as felvétel. De San Jose a Mojacar, vagy valami hasonló, így konferálni, hát ez van. Jorge Prado, vagy Jorge, nem tudom, hogyan mondjam, Prado a szerző, ennél ez esetben már. Na hagyjuk, ugorjunk egyet, és foglaljunk össze. Ti a Zsófa Péter Jazz Klubot hallottátok, és a műsorban pedig népzenei ihletésű jazz között dolgokkal találkoztunk. Ugye a Jazz Pannyával, és itt Jorge Pradoval, itt Jorge, vagy Jorge Pradoval, pedig már ugye a spanyol vonalon mentünk, illetve hát ugye az Annie Lennox féle Arc Music-tól kapott skót vonalat is megnéztük. Skót zenei bejátszások voltak, hallottak a műsor derekán közepén, belső részében. Hát ez a műsornak a vége, hát bízom benne, hogy jól szórakoztatok, és most azzal búcsúzom el tőletek, hogy több olyan dolog is van, ami már csúszott, amivel rövidesen jelentkezem majd. Az egyik az, hogy ugye a Kartenecker Zsolttal egy interjú most már harmadik hete megy újabb és újabb időpontokra. Aztán itt van a Lombos Marci, ővel is volt interjúcsúszásunk, ő is itt van a képben. A Bach Stage-ről nem is tudtok semmit. Rendkívül izgalmas dolog, úgyhogy ők is sorban vannak, szeretném őket bemutatni nektek. Állati izgalmas dolgaik vannak. Ez most egy három dolog, ami hirtelen eszembe jutott. Ja, és a Olátszumú RP, a negyedik, akivel már negyedik alkalommal csúsztattuk arrébb, mert vagy neki nem volt jó, vagy nekem nem volt jó az időpont. Tehát egy csomó interjú érik, csúszik és mászik arrébb, és várja a sorát, úgyhogy ez most négyel vagyok adós már is nektek, úgyhogy ezeken dolgozom keményen. Reméljük, hogy lesz szerencsénk, és le tudunk ülni egy hangfelvételre valamikor ezekkel a nagyszerű zenészekkel. Ja, és a kötelező mondatok, ugye tudjátok, a műsor hivatalos weboldal az a zsufajazz.hu. Itt a menüpontok között találkozhatok a Radio Show, tehát el lehet hallgatni a rádió műsorokat, egy picit van csak lejjebbéve a felbontása, mint a rádió elemásoknak kaputaniknak. Szinte észrevehetetlenül kifogástalan minőségben lehet hallgatni jazz műsorokat, úgyhogy nyugodtan menjetek föl, látogassatok meg a weboldalat, és nyugodtan hallgassatok a zenéket. Ezzel most elbúcsúzom tőletek, és akkor az utolsó zenét hagy konferáljam föl még egyszer, mielőtt esetleg még eltalálnám felejteni. Ez a lemeznek a 8-as felvétele, Jorge Prado a szerzője, a 8-asnak pedig a címe úgy hangzik, hogy De San José a Mojacar. Hát, valahogy így ejtettem ki, igen. Ezzel a műsorvezető szerkesztő Zsófa Péter. Elbúcsúzik tőletek, találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.